0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hosszú volt az este.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és továbbállok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piócaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és én meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickont csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én itt akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Ez simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez lenne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem tett a sors. Úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
2: Igen, Freudról beszélgettünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem,
2: igen, ez a...
1: Hadd higgye, amit
2: de hisz. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát
2: tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az na, életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót,

0: Hírportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lett magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek. Így, ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Lángi gépgyár, a Klubaliga, Tihany, Sukoró, a Margit-szigeti tenisztadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali 1:30-ig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszíne hagyott sátrakat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Ma több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra, legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Indies Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sikerült az elmúlt héten

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenék küszöb építésével is haladnak majd a szakemberek. Így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Láng gyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit szigeti tenisztadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az ország. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott sátrakat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. A több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-ason történt buszbaleset érintettjei közül. Még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Ma több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Neleget hozz, hogyha fázol, szeress úgy.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Igen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. Négy napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. Négy napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik posztméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzenai-tóban található lelőhely évtizedek óta bontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a később bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. Ma több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentésre

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Yes. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat, megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyező anyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik poszméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzenai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a később bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. A több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az észak-nyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.
12: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

múlt. És a jelen.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közhang, elindult az ország első interaktív társadalmi egyeztetési platformja. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, folytatódik a változékonyabb idő, de melegedés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. A több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra, legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
11: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem. Csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
4: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
11: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
4: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
11: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
4: verzió. Értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
11: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
12: De azért, mert living room.
11: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a leave.
12: Ezeket én is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
11: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakós annyi volt. És csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
4: Okos Tóni.
11: Oké. Na, szia, akkor mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
4: Jó, igen.
11: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
4: Én mosolyogtam.
11: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecské? Mint az ördög, feleli a másik. És ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
4: Oh. Ez jó.
11: Igen, értettétek, biztos?
4: Persze. Jól néznénk, nem?
12: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
11: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
4: Mondja.
11: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
4: Ja.
11: Hát, ez durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járalékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
4: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
11: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: Az Amazing Grace, az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megvárnod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már
1: emberek.
0: Nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Én, van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen, még teológiai eszmélet futtatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok,
1: Mondtam is, de nem valaki.
2: Ezt majd a minden tudás egyetemen.
1: Nem akarok ebbe belemenni. Hát nem ez volt a célom, nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Itt a Ráhel alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: Közben a műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolt.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyreadni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok és zörgetek és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emig rendnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: Amúgy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek. Ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
1: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
0: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
1: Tudjátok, annyira
0: klassz volt ez az ima?
1: Igen?
0: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusz.
0: De igen. Tehát, hogy
1: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már kezdődik, mint egy ima.
0: Igen.
1: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
0: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-ason történt buszbaleset érintettjei közül, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 2 napig kell kihúzni az egyreapadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: igazidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délután kívánunk minden Lépésrádió hallgatónak 2026. augusztus 19-én, szerdán délután, 2 óra után egészen pontosan 9 perccel a mikrofonnál. Karina már itt van velem, és én magam Robi vagyok, de hamarosan Sanyi is érkezik közénk.
3: Szervusz, kedves Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Pont az előző 2 percben kérdeztem meg, hogy Debrecen és Nyíregyháza környékén lesz a tűzijáték, de megkaptam az infót, hogy holnap nem. Igazából fényjátékkal és különböző koncertekkel készülnek erre az augusztus 20-ai ünnepre.
2: Igen, meg hát virág, debreceni virágkarnevál híres, és idén a 60. virágkarnevál tartja. Igen, mert 1966-ban volt elvileg az első, bár nem minden, volt eleinte, nem minden évben volt virágkarnevál, tudomásom szerint, vagy volt olyan időszak, amikor nem minden évben volt. Az első 5 évben biztos, hogy volt évente, mert ott már olvastam, hogy az 1970-es az 5. karnevál volt, tehát ha kiszámoljuk, akkor ott az a 4-5 év alatt volt, de hogy pontosan hogy volt, mint volt, azt nem tudom. Jött zenei kérés, ma lehet zenét kérni tőlünk a kívánságdózunk és a hallgatói messenger csoportunk által bátran, úgyhogy ha már így ez a hét utolsó lépés délutánja, egyben ma ezen a héten nem lesz lépés délelőtt, mert hogy holnap augusztus 20-a is munkaszüneti nap, ebből kifolyólag munkaszüneti napra megy a lépés délelőtt stábja is, és péntek is szabadságunk, illetve munkaszüneti napon vagyunk hivatalosan, mert ugye hivatalosan augusztus 8-a szombat volt munkanap, amit ledolgoztunk az augusztus 21-ét, de mi nekünk ez szabadság volt, úgyhogy így alakult ez a dolog, és ebből kifolyólag holnap és holnap után nem leszünk adásban, viszont Lépés Magyar Topusz nem marad el, de az fontos info, hogy szavazatokat a lépésradio.hu/magyartopusz címen a mai nap délután 4 óráig várok, 16 óráig, tehát a mai Lépés délután műsorunk végéig lehet szavazni kedvencetekre, lépésradio.hu/magyartopusz, és holnap 18 órától a megszokott időben hozom nektek a legfrissebb heti slágerlistát. Én mondom, hogy mondjuk el több elértőségünket is, mert ugye a honlapunkat már említettem, hogy van kívánságdunk meg hallgatói messenger csoportunk, de ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésrádió, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozatok fel a csatornáinkra, ahogy számos mobil applikáció által, például a My Online Rádió által is tudtok minket hallgatni, és ezen felül írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában, üzenetet, mentett hozzászólást, tanácsot, véleményt, észrevételt.
3: Pár éve közben nekem levegőt kell vegyek helyetted.
2: Ja, helyettem.
3: Az infókukat lépésrádió.hu hűjétségre.
2: Én veszek levegőt közben, de nem tudom.
3: Igen, csak hogy sorolod is, hogy pont akkor tudjam pont bemondani, és így figyelem, mikor van vége, amikor pont most jó, és akkor...
2: Jól van, azért ne fulladj meg, Karina, mert ez olyan levegővétel volt, mint aki fulladozik, úgyhogy...
3: Nem, fulladásra szó nincsen. Jó lakottság érzéséből vettem levegőt.
2: Na, mi finomat ettél egyébként, ha már jó lakott vagy.
3: Paradicsom leves menzamódra betűtésztával, sült csirke, hajába főtt vajas krumplival, úgyhogy...
2: Na, ez nagyon jól hangzik.
3: De? Ugye?
2: Meg cukkin és tejszínes jércemelet ettem rizssel.
3: Az is nagyon finom. Na, akkor már az ebéd meg is volt, jöhet a nasi, vacsi.
2: Igen.
3: Kik ünneplik ma névnapjukat? Mert néztem én
2: a mindjárt mondom, mai napon...
3: Teljesen elfelejtettem.
2: A Hubákat köszönhetjük.
3: Hubá.
2: Magyar eredetű név jelentése. bizonytalan.
3: Ba.
2: Bizony. Minden Huba nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Illetve egy kis érdekességet is engedjetek meg nekem, meg egy kis világnapokat, hogy erről is ejtsünk pár szót, méghozzá képzeljétek el, hogy... A mai napon mondom is, ma augusztus 19-én a humanitárius világnapon, augusztus 19-én tartják a humanitárius világnapot, amelyet az ENSZ azért hozott létre, hogy felhívja azokra, akik háborúk, természeti katasztrófák és más válsághelyzetek során segítenek embertársaikon. Írja ezt az Egyesült Nemzetek Szervezete, illetve egy kis érdekesség, a mai napon van még a fotográfia világnapja is. A dátum az 1839-ben bemutatott daguerrotípia eljáráshoz kapcsolódik, amely a fényképezés történetének egyik nagy fordulópontja volt. Ma már szinte bárki készített több száz képet naponta a telefonjával, miközben a fényképezés hajnalán egyetlen felvétel elkészítése is hosszadalmas és különleges eseménynek számított.
3: Na, ezt én a mai napig nagyon szeretem a papírképeket, ám bár már sajnos nem látom, de rettenet mennyiségű papírképünk van, és arra ösztönzöm én is a hozzám közel állókat, hogy ne sajnáljon arra pénzt áldozni, hogy kinyomtassa, mert bárhol fönn van, bármilyen hordozón, az elveszett, de a papírkép az örök.
2: Megérkezett közénk Sanyi is közben, ha jól hallom. Szia Sanyi, köszöntelek.
3: Szia Sanyi, de gyorsan szóltad azt a buszt.
4: Ugye?
3: Hát ugye, nagyon menő vagy, hát figyelj. Lehűlt az idő, már gyorsabban megy a
4: szó. Hát most már azért igen, egy kicsit jobb lesz, de ez még forró az aszfalt.
2: Az biztos. Ott a nap oda tűzött, ott nagyon meleg van. Tapasztaltam, én is voltam a kutyussal sétálni 11 és dél között, és hát azért kellemes a levegő, kellemes az idő, a hűvösben jó sétálni, de ahogy a napra érsz, meleged van, pedig csak 24-25 fok volt akkor.
3: Ez pont ez jó.
2: Hát igen, csak a beton, az aszfalt, a járólap, azok a kőlapok, díszkövek úgy átforrósodnak a napsugarától, hogy az már viszont nem emberi, hiába a levegő kellemes, de tény, hogy ez a kellemes nyári idő. John Gold írt nekünk, na ha már a dalkérésnél tartunk, lehetne Scooter Nessája című dala, csak úgy nekem. Lehet, ezzel indítjuk a mai műsort, jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perces, nyomorosan jön a napi bölcsességgel és horoszkóppal.

Ha hiszel abban, amit csinálsz, akkor neked dolgozik az idő, nem tudod elrontani. Nem minden eredmény érkezik gyorsan. Ha azonban valóban hiszünk abban, amit csinálunk, és következetesen dolgozunk érte, idő nem feltétlenül, hanem ellenünk, hanem mellettünk dolgozik.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os. Érdemes egy kicsit lassabban haladni, még akkor is, ha legszívesebben mindent azonnal megoldanál. Egy nyugodtabb döntés most jobb eredményt hozhat, mint a gyors reakció. Ika. Egy régóta tervezett dolog közelebb kerülhet a megvalósításhoz. Figyelj azonban arra, hogy ne csak a biztonságos megoldást keresd, mert egy kis változtatás most kifejezetten jót tehet. Ikrek. Sok beszélgetés és információ találhat meg, de nem mindegyik érdemel ugyanannyi figyelmet. Válogasd meg, mire fordítod az energiádat, és maradjon időt saját gondolataidra is. Rák. Kedves gesztus vagy váratlan üzenet kellemesen megváltoztathatja a napot hangulatát. Ha valakivel régóta gondolsz, lehet, hogy most neked kell megtenned az első lépést. Oroszlán. Jó alkalom nyílhat arra, hogy megmutasd egy olyan oldaladat, amelyet mások ritkábban látnak. Nem mindig a látványos teljesítmény hozza a legtöbb elismerést. Tűz. Ha különösen könnyen átlátod, mit kellene rendbe tenni magad körül. Arra figyelj, hogy ne akarj egyszerre mindennel végezni, mert a kisebb lépések most többet érnek. Mérleg. Egy kapcsolatban tisztában láthatod, mire van valóban szükséged. Egy őszinte, de nyugodt beszélgetés többet segíthet, mint a találgatás. Skorpió. Egy váratlan információ megváltoztathatja a véleményedet valamiről. Hagyd, hogy az új tények is helyet kapjanak, még akkor is, ha elsőre nehéz elengedni egy korábbi elképzelést. Nyilas. Ha kifejezetten jót tehet valami új, egy másik útvonal, egy új program, vagy egy egyszerűen spontán döntés. Nem kell nagy kaland ahhoz, kizökkenj a hétköznapokból. Egy feladatban végre érezheted, hogy megérte a kitartás. Ne felejtsd el azonban azt sem, hogy nem minden időt kell újabb célok elérésére fordítani. Ízöntő. Szokatlan ötletből ma használható megoldás születhet. Ne aggódj azon, hogy mások először furcsának tartják, inkább mutasd meg, hogyan működhet. Alak. Ha érzékenyebben reagálhatsz mások szavaira, ezért ne vonj le túl gyors következtetéseket. Lehet, hogy egy elsőre bántónak tűnő mondat mögött egészen más szándék húzódik.

0: ritmusra léphetsz.
1: Ez még mindig a lépés délután.
2: Egy a lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és akkor meghoztuk nektek mai műsorunk első érdekességét, méghozzá a szerencse, micsoda? A szerencse gyűrű választotta ki a szelvényt. 250 ezer dollárt nyert. Ez tényleg szerencse. Nézzük a részleteket. Van, aki születési dátumok alapján választ.

0: szelvényeket, más pedig illetve másnak kedvenc számai vannak, egy észak-karolinai férfi viszont egyszerűen rábízta a döntést a szerencse gyűrűjére. Hát milyen ez a szerencse gyűrű, erre kíváncsi lennék. Na nézzük. Egy észak-karolíniai férfi egy különös módszerre választotta ki a kaparó sorsjegyét. Hagyta, hogy a szerencsét hozónak tartó gyűrűje döntsön. Az eredmény 250 000 dolláros, vagyis több 10 millió forintos nyeremény lett, írja az UPI. A férfi több különböző sorsjegy közül próbált választani. Végül a szerencse gyűrűjét használta segítségül, és arra a jegyre esett a választása, amelyet így kijelölt. Amikor lekoporta, kiderült, hogy a fődíjak egyikét nyerte meg. A történet természetesen rögtön újabb bizonyíték lett számára, hogy a gyűrű valóban szerencsét hoz. Matematikailag persze az is igaz, hogy ugyanakkora esélye volt nyerni, mint bármely más megfelelő szelvénnyel, de ezek után alig, ha fogja egyhamar lecserélni a gyűrűt. Kérdezlek titeket, van olyan tárgyatok vagy szokásotok, amelyről tudjátok, hogy valószínűleg nincs valódi hatása, mégis szerencsét tulajdonítotok neki?
1: Nekem a Fekete Macska című, meglátunk a Fekete Macskát, és akkor hátralépünk, vagy visszafordulunk, vagy valami ilyen projekt történik, de nekem nagyon nincs, én az életem.
0: Állj meg, ezek pont azt szokták mondani, hogy szerencsétlenséget hoznak.
2: Ezek inkább rosszak.
1: Hát, de olyan nincs, ami szerencsét. Nekem csak a szerencsétlenséggel kapcsolatban van. Ez az egy. Tehát én életemben nem nyertem se kaparósunk, se lottón, se bingón, se kenón, sehol, soha, semmi nyereményem soha nem volt. Úgyhogy én csak a Fekete Macskával vagyok jóba.
2: Hátta.
0: Én egy valamit nyertem, én életem fődíját megnyertem a párom személyébe.
1: Tudtam.
2: És nem sorsjeggyel, és nem tombolát.
0: De nem sorsjeggyel.
1: Tudtam.
0: De nem sorsjeggyel. Tudtad, hogy én ezt fogom mondani? Honnan tudtad?
1: Van egy ismerősünk, az játszik mindenféle ilyen kaparós sorsjegyeket, nagyot, kicsit, közepeset, vár kicsit függő a emberünk, de ő azért szokott nyerni, tehát azért, mit tudom, 500-at elvesz, kaparózik, nyer 5000-et, 10000-et, volt, hogy 60000-et nyert, tehát azért ő, de nagyon sokat ráfordít szerintem arra, hogy kaparós sorsjegyet vegyen, és nagyon kevés jön vissza belőle, de mondjuk ő függő, mert ő mindenféle tipmix, totó, lottó, fú, szörnyű mennyiségű pénzt elkölt rá, de azt, tényleg néha azért nyár.
0: Azt írja John Gold, hogy patkót vagy 4 levelű lóherét kell találni.
1: Hát jó, oké, majd ebből megyek rossz. Ugye minden kiszáradt, úgyhogy most 4 levelű lóherét azt buktuk. Hát a lópatkó, hát van egy jó kis lovarda környéken, majd kérek.
0: De nem kell lópatkot. Azt kérni, hát találni kell. Hát nem kérni.
1: Lópatkot nem találok, az nincs.
0: Nem lópatkó, patkó alakú bármi, de neked nem volt sos ilyen patkó
1: soha
0: alakú?
1: Soha, nem. Én ezekben nem hiszem.
0: Tudod, hogy néz ki egy patkó, ugye?
1: Megvan, persze a patkó.
0: Na, hogy néz ki?
1: Az is megvan. A ló is megvan.
0: De hogy néz ki egy patkó? Mondd el, kíváncsi vagyok.
1: A lópatkó az úgy néz ki, mint a diós és mákos patkó.
0: Burkifli. Jó, erre jól elmondtad, akkor hogy néz ki a diós és mákos patkó?
1: Mint a burkifli. Egy kicsit
2: hát,
1: U-alak.
2: Hogy egy ilyen izé
1: egy U-alak fejjel.
0: Van így, jól mondod, egy U-alak. Jó, helyes. Na, ezt vártam, hogy kimondta, hogy U-alak.
1: Ó, hát neked mennyi milyen igényeid vannak, hát neked most a mákos és diós burkifliről leszed, be kell jutni, hogy U-alak.
0: Ha ennek azt mondod, hogy burpatkó, akkor már ő éhes is lesz. Szerintem picit zenéljünk, aztán jövünk vissza hozzátok egy újabb érdekességgel.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és hoztunk nektek egy újabb érdekességet, méghozzá egy érdekes párkapcsolati hírt. Nem titok volt, csak magánügy. Két kosárlabda sztár beszélt először kapcsolatuk kezdetéről. Nézzük a részleteket. A közösségi média korábban sokan azt gondolják, ami nincs nyilvánosan megosztva, az már titok. Két amerikai sportoló szerint viszont nagyon fontos különbség van a titok és a magánélet között. Ez egyet kell, hogy értsek, mert folytatom, de akkor nézzük a részleteket. Paige Bueckers és Ezzy Fadd amerikai kosárlabdázók egy új dokumentumfilmben beszéltek kapcsolatuk kezdetéről. Azt mondják, közel ismerőseik mindig tudtak róluk, ők azonban tudatosan nem akarták nyilvános témává tenni kapcsolatukat, írja People. A két játékos még a Connecticut-i Egyetem csapatában ismerkedett meg közelebbről. Bueckers szerint már az elején érezték, hogy kapcsolatuk több egyszerű barátságnál. Hát úgy fogalmazott, hogy kapcsolatok sosem volt titok azok előtt, akik fontosak számukra, egyszerűen csak magánügyként kezelték. Azóta mindketten a Dallas Wings játékosai lettek. Bueckers 2021-ben Fadot pedig 2026-ban választották. Mindjárt mondom. Választották elsőként az NBA pályáján. Mi ez a draftján? A draft az micsoda? Segítsetek, életemben nem hallottam hirtelen ezt a fogalmat. Ez majd az NBA draftján, azért mondtam pályájának.
2: És egy ilyen, hát igen.
1: Jó, akkor majd ezt meg...
2: Tehát, hogy az első osztályú kosárlabdák, csak ugye egy...
1: Ez az NBA,
2: egy ilyen
1: nem?
2: Listaszerű, vagy egy ilyen valami, ami...
3: Kapott pálya, lehet, hogy én nem tudom, az angol tudásom mínusz egy, úgyhogy én nem vagyok jó adra.
1: Én sem vagyok kosárba otthon, azért néztem nagyot. Jó, akkor ezt is meg tudtuk. Korábban is hangsúlyozták, hogy azt szeretnék, ha magánéletükről ők dönthetnék el, mennyit osztanak meg. Kérdezlek titeket, szerintetek ma nehezebb új párkapcsolatban élni, hogy annak bizonyos részeit tudatosan távol tartjuk a közösségi médiától? Nem. Én azt gondolom, hogy ha akarom, akkor távol tartom. Például az én magánéletemről se olvas senki a közösségi médiában konkrétabban. Legalábbis semmilyet nem osztottam meg az utóbbi években, biztosan nem. A jelenlegi kapcsolatomról tuti. Olyan volt, hogy megosztottam egy idézetet és a páromat megjelöltem, de ettől független semmi képet, semmilyen közös fotó, ilyesmit szerintem nem raktam személyesen én ki.
3: Akkor
2: maradhat inkognitóban, vagy legalábbis azokat a dolgokat, amiket tényleg nem akar megosztani, mert ugye erre van az, hogy van aki, és akár a sztárok közül is, hogy azt mondja, hogy mert mennyit beszélnek róla, de közben meg neki van már azzal kapcsolatban a hiánya, hogy írjanak róla, mert már annyira nem érdekes, vagy annyira nem foglalkoztak vele, hogy akkor ő maga kezd el elhinteni ugye dolgokat, és akkor csodálkozik, hogy ezt még egy kicsit is forgatják. Igen, aki azért nem akar, arról nem nagyon hátrány, olyan ismert ember is van, akiről azért túl sokat nem hallasz, nagyon néha. És hogyha meg ugye valami olyat megírnak, azért meg mert indíthat, de hát mondjuk nem biztos, hogy megéri, vagy tudja fizetni, hogyha valamit hirtelen írnak róla, de aki nagyon nem akar hallatni magáról,
1: Én azt gondolom, hogy a magánéletem az az én magándolgom, rám, a páromra, a családomra és a közvetlen környezetemre tartozik, nem a nyilvánosságra. Nyilván, hogyha mondjuk egy eljegyzés vagy egy házasság van, arról nem mondom, hogy nem posztolnék ki egy képet, biztos.
3: Csak de alapvetően... kivárni.
1: Tessék?
3: Lehet, hogy megőszülünk, már néni leszek, mamóka, és akkor kapom a hírt, hogy Kalambó és Kalambóné összeházasodott.
2: Debreceni. Kalambó és Kalambóné.
1: Én értem, én mondja Karinai.
3: Tehát én általában magányéletemben szeretem itthon élni, én sem szoktam kitenni. Jó, vannak események, mert van most egy nagyon jó kis csoport, ahova befurakodtunk, és ott vannak események, amit részt veszünk, és ott készülnek fényképek, és talán azok fönt lesznek, de azok az...
1: Azokhoz hozzájárulsz, hogy föl legyenek.
3: Azok hozzájárulok, hogy fönt legyenek, és különben is nem vagyok én akkora celeb, hogy egy pár fotón erőpködjön itt a neten. De hát a celebek lennénk azért
1: Magyarországon létezik szerinted celeb?
3: Én nem szeretnék lenni celeb, dehogy szeretnék.
1: Szerintem, de mondom, Magyarországon szerinted létezik celeb? Szerintem nem létezik. Népszerű emberek vannak, akik celebnek hiszik magukat, de egyébként nem azok.
2: Már mindenkit, aki valamilyen módon
1: nem, is. Nem, de az a celeb, aki nemzetközi, nézd meg egy nemzetközi közösségi médiás szereplőt, mondjuk egy Egyesült Államokban, vagy valahol. Na, ott vannak celebek.
3: Hát a celeb nekem egy ilyen kis szedetvetett szó a celeb.
1: Amúgy igen, én nagyon nem szeretem ezt a kifejezést.
2: Az ilyen, de ugye az a ilyen,
1: ez az influencer kifejezés sem tartom jónak. Én nagyon nem bírom.
3: De a celebration az egy csokoládé fajta is, nem a celebration, az egy
1: de az más, hogy írják te. A celebration, a celebration, az más jelent.
3: Ugyanaz, jó, de csak
1: a celeb, az celeb, az nem celebration.
3: A celeb csokoládé, na.
1: Jaj, Karina, ne, jó, menjünk, zenéjünk inkább, jó. Ránézek a...
2: Szerda van,
3: ne nézelődjél.
1: Jó, ide a falra rákukkantok, hogy jött-e valami értelmes hozzászólás.
3: Mi van? Hát én is csak értelmesen szólok, a szerződésre az egy csokoládé. Mi neked ez?
1: De Karina, a kettő nem ugyanaz a szó, értsd már meg!
3: Ó, hát az Isten áldjon meg, megértem én, de a csokit jobban szeretem, mint a celebeket.
1: Azt én értem, hogy te jobban szereted, én is jobban szeretem egy a csokit, család. De a kettő nem ugyanaz. Még igen. Írva sem ugyanúgy írod.
3: Hát írva nem láttam még soha, hogy írják, úgyhogy én ezzel viccelődhetek.
1: Húristen!
3: Apró pici szerda.
1: Na jó, Karina, inkább tényleg zenélünk. Azt írta a John Gold, hogy Robi, ha ismert ember lennél, paparazzó követnék minden lépésed. Ilyen, így ismeretlenül maximum egy magánnyomozót tenné, de hát arra meg nincs szükség, mert senki nem nyomoztat utánam, meg néha felérek én magánnyomozónak, Karina nem vertlő mondta, hogy kalambó. Meg kalambóné.
3: Olyan képességei vannak néha, hogy
1: borzasztó. Na zene!

Már is jönnek a friss hírek, információk, aztán a következő órában is hozunk nektek érdekes híreket, és egyébként a Celebration csokik a Mars forgalmazza, és egy ilyen úgymond válogatás, csak azon hallgatóknak, akik nem ismerik esetleg, meg hogy tisztán lássuk, és Karinának is info, hogy tudja, hogy milyen ez a Celebration csoki, mert ez nem csoki fajta, hanem a Marsnak egy válogatása. Na, ennyit a csokikról, jöjjenek a hírek.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vízszintemelkedés várható a Dunán, jövő héttől újraindíthatják a paksi atomerőművet. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották nyáron a tűzoltókat, marad még a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercity-k a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercity-ken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá azzal, hogy képzeljétek el, 200 gyíkot próbált zoknikba csomagolva átcsempészni a repülőtéren.
2: Szegény gyíkok.
1: Csóró gyíkok. Na nézzük a részleteket. A reptéri biztonsági ellenőrzésnél sokféle furcsa dolog előkerült a bőröndből. 200 élő gyík, 22 pár zokniban azonban elég még ebben a kategóriában is erős, eléggé. A tokiói Haneda repülőtéren egy 23 éves mexikói férfi podgyászában mindegy 200 gyíkot találtak. Az állatokat 22 pár zokniba csomagolva rejtették el, írja a Fox 5 New York. A férfi Dél-Koreából érkezett Tokióba, amikor a vámosok átvizsgálták a podgyászát. A zoknik közül közel 200 hüllő került elő, köztük 9 veszélyeztetett mexikói aligátorgyík. Egy állat már elpusztult, mire a bőröndöt felnyitották. A férfi állítólag néhány dollárnak megfelelő összegért vásárolta az állatokat Mexikóban, miközben egyes példányok Japánban akár több száz dollárt is érhetnek. A hatóságok szerint éppen ez a nagy átkülönbség teszi vonzóvá az egzotikus állatok illegális kereskedelmét. Így már értem. Mi lehet erősebb egy emberben? A gyors pénz reménye, vagy az a gondolat, hogy úgysem fogják ellenőrizni? Hát én ezt az utóbbit nem gondolnám, mert a mai világban, főleg a repülőtéreken olyan szigorú ellenőrzési rendszerek vannak, hogy szó szerint mesztelenre vetkőztetnek kamerákkal. Tudjátok, vannak ezek a... Milyen kameráknak hívják ezeket? Segítsetek ki!
3: Hát vannak ilyen szenzorok, végig is kamerák, hát nem, inkább ilyen érzékelők vannak, nagyon nem kameráznak, a bőröndöd már megy át egy ilyen átvilágítási rendszer.
1: Nem, az embert is azt mondják, hogy pont azért, mert hogy mondjuk drog lenne a ruhád alá rejtve, kiszűrik, van ez az átvilágítás, hogy át kell menned egy kapun, és szó szerint levetkőztet a kamera mesztelere. Nyilván nem mutat meg, de szó szerint úgy látnak, hogy a ruhád alá lát ez az eszköz. Tehát, hogy hát már nem tudod el se bújtatni. Vagy...
3: Nem, hát elég sokat repülgettem, jó, nekünk is át kellett menni egy ilyen csipogós kapun, de ott csak csipogtál. Hogy,
1: hát
3: hogy
1: az egy dolog, de hidd el, hogy ott látnak szó szerint úgy, mintha mesztelen mennél át, mert átvilágítanak, hogy nincs-e nálad a testednél valamilyen kábítószer, vagy fű, vagy bármilyen anyag, ami illegális.
4: Igen, tehát már azért elvileg vannak ezek a motozások, de most már akkor annyira nem is kell lesz. Ugye intim.
3: Tírába, ezek ugye, szerint igen, nem kell,
1: bár kell motozás, mert az intim rész nem emeli ki, tehát azt nem látszik, az kitakarja. Ez ugyanolyan dolog, mint például vannak filmek, ahol mondjuk mutatják mesztelenül a jelenetet, de a mellét, a nemi szervét kitakarják, mert nem mutathatják, mert akkor az már plusz 18 szaskarikának megfelelő.
4: Tehát, hogy
1: igen, vagy például hátulról mutathatják, de előről nem. Tehát, hogy ilyen szempontból azért valamilyen alapja még van a motozásnak, de nyilván ezek a modern technológiák már nagyon alapos vizsgálatok.
3: Átvilágítást képesek. Igen, mi azért elég sokat repkedünk, és talán 2 alkalom volt, amikor így kiszedtek a tömegből, és
1: mondjuk ezzel nem csodálkozom. Igen?
3: Ja, Szóval a kezemen kerestek robbanószer összeállításához alkalmas, nem tudom mit kerestek rajta, de így nézték a kezemet, ilyen fura dologgal bekente, és akkor így átvilágította, és akkor, jó, oké, de nem vagy értető, vagy értem én, hogy...
4: Egész ultrahangfelvételt csináltak.
3: Igen, de nem is nagyon értettem, akkor mit tudom én, azt tudom, hogy a fehér botot is, mert alumíniumban, azt is beszoktuk rakni ebbe a kis kosárba, hogy azt is átvilágítgassák, szóval azért a biztonság azért megvan, de néha így kipétiznek embereket, hogy megnézzék jobban.
4: Hát szórópróba szerint.
3: Aki gyanúsan viselkedik, hát mi elég gyanúsan szoktunk viselkedni, mert legtöbbször kettő.
4: Vaknak álcázott terrorista.
3: Igen, két vaknak álcázott pótkocsi fut egy látó után, úgyhogy azért mi eléggé...
4: Igen.
3: Eléggé furák vannak, ám bár...
1: De alapvetően Karina még ráadásul nagy szájú és nagy hangú, és kitűnik a tömegből, tehát azért mondom, hogy könnyen, vagy nem csodálkozom, hogy néha kiszedik őt a tömegből.
3: Köszönöm szépen!
1: Ezt nem tudom, mennyire vehet dicséretnek, de hát ha te annak vetted, jó?
3: Legalább a mai napra valami dicséret is, hát, ha már nem tudok angolul, legalább megdicsér valamilyen.
1: Mert a John Gold azt írja, hogy valahol el kell kezdeni, Karina. Ő is nehezen kezdte, és mire kimondott 3-4 mondatot teljesen.
3: Hát én már elkezdtem az angol tudást, de nem is tudom mióta, nem jutottam tovább. Tehát vagy 10-15 éve,
1: Karina, megállt a második szónál. Azt tudja, hogy yes meg no.
3: Hát körülbelül, de és azt sem biztos, hogy helyesen rejtem ki, tehát nekem a kiejtéssel vannak borzalmas, tehát szörnyet.
1: Nincsen jó nyelvérzéked.
3: Másra van jó nyelvérzéked, de a nyelvek...
1: Arra nem vagyunk kíván.
4: Mondjuk egyébként a juhász előttnek is elég borzalmas volt szerintem, de ott képest elég jól el volt, és sok külföldi sztárral beszélgetett.
3: Hát ilyen kézzel lábbal rajzolva, mutogatva, de át nekem majd borzalmas. Hát,
4: beszélni is tudod, de azért kicsit magyar angolt beszél.
1: Ja, viszont hát, meg megyünk egy picit.
3: Angol, semmi.
1: Mi viszont megyünk egy picit zenén, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá megszökött az állatkertből. Másnap saját magától visszament. Ez sem mindennapi esemény. Nézzük a részleteket. Ha már megszökött valaki az állatkertből, általában nem arra számítunk, hogy másnap egyszer csak meggondolja magát, és hazasétál. Luca, egy japán makákó megszokott a skóciai egyik parkból, és a környéken is látták. Az állat végül különösebb hajtóvadászat nélkül saját maga tért vissza az állatkert területére, írja az UPI. Luca eltűnése után az állatkert munkatársai és a helyiek is figyelték a környéket. A majmot az intézményen kívül is észlelték, és ezért arra kérték az embereket, ne próbálják meg befogni vagy megközelíteni. A történet végül meglepően egyszerűen oldódott meg, Luca visszatért az állatkertbe és biztonságosan visszakerült saját élőhelyére. A park szerint a majom jó állapotban volt. A visszatérésekor. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek egy állat valóban hazaként tekinthet arra a helyre, ahol hosszú ideje él, még akkor is, ha egyszer sikerült megszöknie? Ez egy jó kérdés.
2: Ezek szerint igen, ám bár nagyon sok állat megy vissza magától, tehát kutya, macska azért hazatalál, mert hát az állatkert biztonsága, az kapok enni. Biztonságban vagyok. Ha nagy ragadozó vagyok, akkor nem érdekes, de ha kis emlőske és mondjuk van olyan, aki mondjuk megenne úgy útközben, akkor hát szerintem hogy az ösztön úgy visszaviszi őket, hogy hát jó, oké, most
3: ez jobb a megléptem. Biztonság.
2: Igen, és jobb a biztonság, így van.
3: Igen.
1: Amúgy ettől már csak az lenne a nagyobb hír, hogy elszökött egy állat az állatkertből, a medve gondozót keressük.
2: Hát, igen.
3: Na, igen.
2: Ott már a Veresegyházi Maci Park, és ott azért több a gondozó, mint a Maci, de az a tündér aranyosok lehetnének, de hát azért nem tudom, én sajnálom azért mondjuk ezeket az állatokat. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha a saját élőhelyükén élhetnének. Tehát most képzelj egy tigrist, egy oroszlánt, egy vízlovat, hát nem sokkal jobb lenne neki a szavannán. Zsiráfot abba a kis ketrecbe, egy biziló, aranyosak meg tündériek, de hát nem tudom.
3: Hát igen, csak ugye az a fura tényleg, igen, hogy most kit azért nem tudnak elutazni, hogy élőhelyükön látogassanak meg ilyen állatokat.
2: Hát jó, de mondjuk mit tudom én, a Szegedi Vadaspark is például azért jobb mondjuk, mint az állatkert szerintem, mert ott sokkal nagyobb terük van. Tehát most egy ilyen épített kifutó, egy majmoknak ilyen bezárt flexin keresztül, hát azért nekik egy, jó, hát kevés az esőerdő, oké, de hát nem tudom, tehát azért biztos, hogy jobb lenne. Ám bár lehet, hogyha ott születtek, vagy megszokták, akkor nekik azért sokkal nagyobb biztonságot ad tényleg.
1: John Gold írja, nem talált kaját, hát visszament. Vagy a párja megfenyegette, hogy visszamegy az anyjához.
2: Hát az is lehet, igen.
3: Yeah.
1: Lehet, na, menjünk zenéjünk picit, aztán jövünk vissza egy újabb érdekességgel.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá egy kis tudományos hírt hoztunk nektek elsőként. Robotok menthetik meg a meghibásodott műholdakat az űrben. Na nézzük a részleteket. Ha elromlik egy autót, kihívjuk a szerelőt. De mi történik, ha több száz vagy több ezer kilométerrel a fejünk fölött hibásodik meg egy milliárdos műhold? Több új űrmisszió azt vizsgálja, hogyan lehet robotokkal megjavítani, karbantartani, vagy akár összeszerelni más űreszközöket. A módszer hosszú távon csökkentheti az űrszemélyi mennyiségét, és meghosszabbíthatja a drága műholdak élettartalmát, írja a MIT Media Lab. Az űripar hosszú ideig úgy működött, hogy egy műholdat felbocsájtottak, majd ha elromlott vagy elfogyott az üzemanyaga, egyszerűen használaton kívül maradt. Daniel Wood, a MIT Media Lab kutatója szerint ez a felküldjük és otthagyjuk modell hosszú távon nem fenntartható. A föld körüli pályán már ma is rengeteg használaton kívüli eszköz és törmelék kering. Az új robotikus rendszerek viszont később képesek lehetnek tankolni, szerelni, vagy más pályára mozgatni egy műholdat. A

0: technológia akár azt is lehetővé teheti, hogy nagyobb űreszközöket már közvetlenül az űrben szereljenek össze, írja a MIT Media Lab. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek a jövőben természetessé válhat, hogy ahelyett, hogy kidobnánk egy meghibásodott műholdat, egyszerűen űrszerelőt küldünk hozzá? Miért ne?
1: Hát igazából rotható, mert azért...
0: A mesterséges intelligencia és a robotizáció segítségével, hát lehetnek, hogy mondjam, előnyös oldalai ennek, és igen, azt gondolom, hogy ez simán hosszú távon a jövő zenéje lehet ez, hát jelen pillanatban még nem, de mondjuk azt mondom, hogy egy 20 éven belül ez megvalósulhat.
1: Igen, már lehet, hogy azért túl sokat nem kell rá várni.
0: Nem, mert eléggé gyorsan fejlődik a technológia.
2: Lehet, szerintem felelőtlenség volt ezt is meglépni, amit eddig megléptek, hogy csak úgy ott hagyták űrszemétként hallódni a világegyetemben, mert azért hát egyszer valami történik, az mind a fejünkre.
0: Tudod, mennyi űrszemét van az űrben? Nagyon sok.
2: Hát de mi szemetelünk ennyit. Hát ott...
1: annyi, mint lehet, egy folyóban vagy a vizekben.
0: Nem véletlenül volt olyan, amikor műholdak úgymond visszaestek a földre a gravitáció hatásából.
2: Hát ezt mondom.
0: Mert
2: jó, az lehet, hogy megsérül, mert hogy elég az atmoszférában míg lefele jön, mert olyan gyorsan jön, vagy szóval én biztos, hogy de hát mégsem, és ha igen, és ha nem, tehát én nem tudom, én nem szemetelnék ott öntse. Sokkal jobb lenne egy ilyen mágneses rendszer, vagy ilyen visszahívó, vagy szerelő, vagy összerakó, vagy szétszedő, amit itt föllőnek, és akkor összeszereli, összegyűjti.
0: Na hát ez a jövő.
2: Hát már ezt előbb kellett volna gondolkodni ezen, mert
0: hát
2: szemetelni.
0: Csak hát eddig nem tudták ezt kivitelezni, hát nem volt rá megfelelő technológia.
2: Hát akkor minek mennek föl?
0: Hát akkor minek, Karina, minek vannak műholdak, akkor nem lenne például internet, hát ha nem lenne.
2: Hát nem vesznék vele sokat. Régen is el voltunk internet nélkül.
1: Jó, oké. Mondott most, de ha hirtelen nélkül maradnál.
0: Igen, de a technológia fejlődik. És
2: fejlődik,
0: pont ennek köszönhető, hogy ennyi
2: nyugtom lenne, hidd el, Sanyi, sokkal nyugtom lenne, nem nyomkodnám ennyit ezt a hülye telefont.
0: Ja, és akkor nem lennénk itt téli adásban, úgyhogy
2: azt sajnálnám.
0: Látod?
1: Úgy mászkálnál a kis magnóddal, és akkor úgy készítenéd a riport.
2: Nem lenne rossz kis diktafonnal. Ellemmel működő kis diktafonommal.
0: No, viszont hoztam nektek egy másik kis történetet. 24 évesen $65,000 adósságban volt, 8 évvel később másoknak mesélt az újrakezdésről. Nézzük a részleteket. Igen, bár ahogy újra tudott kezdeni, és egyre tudta hozni, az pozitív. Nézzük a részleteket. 24 évesen sokan még éppen csak elkezdik az önálló pénzügyi életüket. Erin Spencer ekkor már úgy érezte, teljesen elrontotta a sajátját. Erin Spencer 24 éves korára körülbelül $65,000-nyi adósságot halmozott fel, és végül csődöt jelentett. 8 évvel később azt mondja, az igazi fordulatot nem maga csőd, hanem az utána következő teljes életmódváltás hozta meg, írja People. Spencer hitelkártyákból, hitelkerekből, diákhitelből és autóhitelből halmozott fel nagyon nagy tartozást. Egy párkapcsolat vége után költségei tovább nőttek, és végül munkahelyi vezetőjének vallotta be, hogy bajban van. Szakemberhez fordult, majd csődeljárás kezdeményezett, de hangsúlyozza, ettől önmagában nem oldódtak meg a problémái. Éveken keresztül tanulta újra, hogy hogyan éljen a valódi bevételeihez igazodva, hogyan úgymond takarítson meg nagyobb vásárlásokra, és mikor mondjon nemet valamire, amit nem engedhet meg magának. Ha már TikTokon is beszél tapasztalatairól, hogy mások kevésbé érezzék szégyennek, ha pénzügyi nehézségbe kerülnek. Na hát kérdezlek titeket, hogy miért olyan nehéz sok embernek időben segítséget kérnie, amikor pénzügyi problémái vannak? Azért, mert sokan szégyellik azt, hogy hitel csapdába estek, és nem képesek segítséget kérni, nem biztos, hogy segítséget kapnak egyébként. Tehát, hogy itt az a helyzet, hogy van az a szitu, amikor az a segítség, hogy úgymond segítened kell magadon, tehát, hogyha nem tudsz magadon segíteni, akkor pedig további segítséget kell kérni. De szerintem nagyon sokan szégyellik a segítségkérést, tehát nagyon sokan elfordulnak, meg nem akarnak ezzel foglalkozni, inkább azt hiszik, hogy attól nincsen, pedig egyébként ott van, és utána, amikor minden vagyonukat a hitel minősítők meg a bankok lenyúlnak, akkor meg majd néznek nagyot.
2: Én szerettem a Gazdálkodj Okosan című játékot, ami nagyon régi játék, és szerettem a szüleimet, hogy megtanítottak okosan bánni a pénzzel, néha túl smucig is vagyok saját magamhoz, másokhoz annyira nem, de másokhoz is.
0: De túlságosan fukar vagy, Karina, szerintem.
2: Mi vagyok?
0: Túlságosan fukar.
2: Igen, de most azért néha már azért valamikor nem, tehát próbálok azért ezen javítani ezen a helyzeten, de nagyon sok ismerősöm van, aki kicsit nagylábon él, mert megtehette. Hitel, áruhitel, ilyen hitel, olyan hitel. És ez volt egy ismerősöm, akinek el kellett adni a lakását ahhoz, hogy kilábáljon ebből a hitelből, és vissza kellett költöznie a szüleihez. Gyerekestől, férjestől, és meg is romlott a kapcsolatuk egy-két évre. Utána helyre rakták, de nem volt jó az a hitel, mert mind a ketten többet szerettek volna, de egyszerűen nem tudták a fizetésükből ezt megtenni, de a vágy az megvolt. És hát volt áruhitel, volt ilyen hitel, olyan hitel, amolyan hitel. Nagyon nehezen másznak ki belőle, de ki lehet mászni.
0: Igen, már hozzáteszem, én azon gondolkodtam el, hogy aki annyira hitelbe veri magát, hogy értem én, hogy szeret nagylábon élni, de mit ér a nagylábon élés, hogyha közben meg bizonytalan vál az életed? Mert napról napra élsz még jobban, amúgy is ebben a világban, ami is a forintnak egyre kevesebb, szinte semmi értéke nincs már. És hogyha ezt nézed, én nem értem, hogy hova szórják, pazarolják, de ugyanakkor én nem mondom azt, hogy ne vegye meg magának, amit kíván, csak tudja a bevételéhez mérten okosan gazdálkodni a pénzével.
2: Oké, de hát a média, meg a hitelek, meg a mindenféle kecsesnek látszó gyönyörű szép ígéretek azért az ember vágyát felpiszkálják, hogy milyen jó lenne, és az ember elgondolkodik rajta, és lehet, hogy pikpak beleugrasz, és nem gondolkodol. Tehát nem biztos, hogy
0: Karina, olyan szegény, valaki... hogy senki nem volt, hogy ígérni ne tudjon.
2: Hát jó, de most például az, hogy mondjuk egy hitelt fölveszel egy lakásra, a saját lakásodra és a saját hiteledet fizeted, és ketten vagytok, az nem rossz döntés, ha van egy kis alapot. Tehát azért valamikor okosan is lehet ezt a hitelt kezelni, vagy ha nagyobb beruházásoknál fölvesz az ember egy hitelt, mert könnyebb. Úgy se tudod összespórolni rá a pénzt. Tehát van azért jó, és van rossz oldala is ennek a hitelnek.
0: Hát igen, szomorú ezek a helyzetek, de mindenkinek azt kívánom, hogy akinek hitel és tartozásuk van, azok próbálják rendezni minél hamarabb. Jobb kimászni egy ilyen spirálból. Sokan bekerülnek egy ilyen hitel spirálba, és szinte kimászni lehetetlen belül, vagy legalábbis nagyon nehéz. Mi pedig megyünk tovább zenével, jön Dr. Béres és Herceg legújabb feldolgozása, Zambó Jimmy, és a Mit akarsz a boldogságtól című dalának 2026-os feldolgozását hallhatjuk tőlük. Kíváncsi vagyok nektek, hogy tetszik. Először most itt a Lépés Rádióban a Lépést, nem van csendül fel ez a dal.
3: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépések közelebb hozzád, Lépés Rádió. Ez volt a Mit akarsz a boldogságtól feldolgozása. Na, most viszont megyünk tovább méghozzá egy újabb érdekességgel. Egy igazi internetes hírrel. Képzeljétek el, 17 év után ismét előkerült az internet legendás Bacon is good for me kisfiúja. Nézzük a részleteket. Az internet sok mindent elfelejt, de vannak mondatok, amelyek valahogy örökre fennmaradnak. Például az, hogy Bacon jó nekem. Curtis Holland 6 éves volt, amikor 2009-ben feltűnt az amerikai WhiteSwap egyik epő zódjában a Baconről szóló megszólása szó szerint mémmé vált. 17 évvel később újra felkapta az internet, miután rokon a TikTokon megmutatta, hogyan él a fiú, írja a Unilad. Curtis gyerekként rendkívül határozosan tiltakozott az ellen, hogy az ideiglenesen beköltöző, úgymond csereanya egészségesebb étrendre próbálja átállítani a családot. Ekkor született az interneten később rengetegen idézett mondat arról, hogy szereti a békönt, mert az jó neki. Ma már körülbelül 23 éves Észak-Karolinában heggesztőként dolgozik, és többnyire távol maradt a nyilvánosságtól. Egy rokon azonban új TikTok videókat tett közé róla, sőt együtt újraalkották az egykori legendás békön jelenetet. Curtis úgy tűnik, hogy ma már jó humorral kezeli, hogy idegen emberek még mindig egy hat éves korában elhangzott mondattal köszöntik. Kérdezlek titeket, hogy milyen érzés lehet úgy felnőni, hogy az internet milliói még mindig egy gyerekkorodban kimondott mondattal azonosítanak?
2: Hát az, hogy még soha, a pasik soha nem nőnek föl. Ez ezt is bizonyítja.
1: De nem csak pasi.
2: De fura lehet különben az, hogy azt, amit mondtál 6 évesen, az miért befolyásolt téged? Tehát nem is, teljesen megváltoztál, más ember lettél, más foglalkozhat, nem biztos, hogy jó dolog.
3: Hát az úgy más, mint amikor...
2: A 6 éves korodi önmagaddal szembesítenek mondjuk 30 évesen, tehát az már vicces.
1: Hát mondjuk én is humorral kezelném azt, hogyha felnőttként gyerekkoromban lévő kijelentésemmel azonosítanának, hát most mit csináljak, sírjak rajta, vagy legyek depis, de ahogy, rögünk egyet rajta, azt megyünk tovább. Hát az
2: hát másképp nem lehet, más biztos, hogy nem, tehát ez nagyon vicces. Nagyon vicces.
1: Egyébként is szerettek a békön? Én igen, én szeretem.
2: Nem.
1: Attól függ, hogy van elkészítve.
2: Dehogy nem szeretem.
1: Én nagyon szeretem.
3: Mindenhogy szeretem, jó.
1: Sanyi, mindenhogy. Nekem van olyan hambi, ahol mondjuk hús mellé raknak békönt, az nekem kicsit erős már, túlságosan zsíros, túlságosan nehéz, de egyébként szeretem.
2: Talán most gondolkodtam, nem egyetlen nehéz. Egy
3: salátával
2: egyetlen egy békönbe csavart májat, amit
1: megettem. Na, a májat nem szeretem.
2: Ezt tudom, nem, de az az egy békön sehol máshol, se békönös csíp, se békönízű, bármi sem.
1: Ó, pedig jó békönös csíp, tudod milyen finom? Ó, de szeretem.
2: Ó, de rossz íze van, te az a világ. Én mondjuk nem vagyok csipszes, tehát én tőlem...
1: Én sem vagyok annyira nagy csipszes, a párom csipszesebb, de szoktunk finom csipszeket enni, és a békönös az is szeretjük.
2: Semmi, nem. Egyet meg szoktam kóstolni, de... Hú, borzasztó rossz ízik van. Nem
1: jó, szeretem. Neked borzasztó ízlések és pofonok. Nekem ízlések. Mm-hmm. Neked pofonok.
3: Szerintem úgy már több éve hallottam, hogy jelent ilyen kapros chips, de sose nem.
1: Én a kaprost nem szeretem.
2: Egyre jobb. Egyre jobb, hogy halapenyós is van.
1: Meg ilyen mindenféle. Az meg csíp nagyon, és azért tapos. Nem szeretem. Nem bírom a csípőst.
2: olyan csokik is vannak, furcsa.
3: Én ezekből, ezeket a nachoszokat nem annyira csípem, mert hogy ott mártogatod azt a kicsi ízét
2: a nachoszba, tudod mi jó? Az a sajtszószós. Na az a sajtszószós nagyon finom. A nachoszt én sem szeretem. Én a sajtszószósat mással eszem. Ropival, ilyenekkel, de azt a nachoszt én sem szeretem. Így, de azt a sajtszószt nagyon finom.
1: Na, viszont jöjjön mai műsorunk záró érdekessége, és 8 perc van 4 óra. Több mint 26 órán keresztül tartott egyetlen sárkányt a levegőben. Arról nem szól a fám, hogy hány fejűt, de...
2: A sárkányrepülő az nem
3: fejű.
1: Hát azt nem érták oda, hogy sárkányrepülő, vagy az, hogy az egyetlen sárkányt. Hát hétfejű sárkány. Vagy csak egy fej, mint süsű.
3: Házi sárkány.
2: Én vagyok, jó van, én nem vagyok annyit a levegőben. 3 órán többet nem repülünk.
1: Jó van. Na nézzük akkor ezt a hírt. Sárkány, úgymond, jó mondom, igen. Sárkány eregetés egyáltalában kellemes délután. De szóval nekifutok még egyszer, mert úgy látszik, én fáradok. Szóval, sárkány eregetéshez általában kellemes délutánt képzelünk el. Angus Johnson viszont több mint egy teljes napig nem engedte el a zsinort. Az ausztrál Angus Johnson 26 óra 15 perc 15 másodperce keresztül tartott a levegőben egy sárkányt, amivel Guinness világrekordot állított fel. A teljesítményt ráadásul jótékonysági adomány nyozással kötötte össze, írja a Guinness World Records. Johnson egy ausztráliai Victoria államban hajtotta végre rekordkísérletét. Egy teljes nappalon, éjszakán át, majd egy újabb hajnalon keresztül figyelte és irányította ugyanazt a sárkányt. A kihívás mögött személyes ügy is állt, korábban Myanmarban élt és tanított, ott ismerte meg feleségét is, ezért egészségügyi és oktatási célokra gyűjtött támogatást az ország számára. A rekord kísérlettel több mint 18 ezer ausztrál dollárt sikerült összegyűjtenie. A Guinness rekord végül 26 óra 15 perc 15 másodperccel hitelesítette az új rekordot. Hát nem semmi. Ti meddig lennétek képesek egyetlen feladatra koncentrálni, ha tudnátok, hogy közben egy számotokra fontos ügyért is tesztek? Hú, ez egy jó kérdés, nem tudom.
2: Hát én reggel 7-kor kelek, tehát reggel mondjuk 8-tól este 10-ig bármire tudok egyfolytában koncentrálni. Mert 10-kor föllövik a fizsit, és akkor el kell menjek aludni, de így ennyi időt rá tudnék szállni.
1: De hogyha most mondod, azt mondod, hogy valami feladatot, célt kitűzöl magadnak, és te azzal pénzt gyűjtesz, mondjuk
2: bármilyen karitatív célra,
1: bármilyen karitatív célra, akkor este 10-kor nem lövöd föl a pizsit, akkor már azért is csinálod.
2: Hát akkor nem, sajnos, de ha nagyon muszáj lenne, azért éjfélig egyik, tehát fönn tudnék maradni, de biztos, hogy tudnék koncentrálni. Tehát akkor kell koncentrálni, tehát másoknak gyűjteni, segíteni.
1: Egy húsztomba képes lenni, azt mondod, reggel 7-től este 10-ig, azaz 15 órát koncentrálni.
2: Hát pisi szünet, kajaszünet, egy picit.
1: De nem, itt nincs, közben kell pisírnosz, kész, nincs idő. Mert szerinted 26 óra 15 perc 15 másodpercig az illető elment vécézni. Elvett valami, szerinted?
2: Hát nem tudom, hát
1: égedi. Szerintem nem.
2: Hát, annyit kibírni pisi nélkül, kávé nélkül, víz nélkül, hát...
1: Hát itt az a lényeg, hogy rekordot állíts föl. Nincsen szünet. Hát akkor elrepült volna a sárkány.
2: Hát azt fogod az egyik kezeddel, a másik kezeddel mondjuk inni tudsz, pisilni már annyira nem, de mondjuk
1: de azt ne tudná, lehet. Hát ha szabadban tartott, szabadban pisilsz, csak
2: lehet
1: bárki pipilni, láthatja.
2: Jó, akkor mehet. Tehát végül is pisilni tudsz. Szerintem, megpróbálnék.
1: Hát én mondjuk nem próbálnám ki, de nekem az a helyzet, hogy sokkal, tehát tudok koncentrálni egy adott dologra amúgy sokáig, de hogy mi az az idő, azt nem tudom. Még azt nem tudom, hogy mi az ülés virágrekordja, hogy egy husztomban ülni, az az kitartja, és van-e ilyen rekord? Erre majd után nézek, még az bevállalnám esetleg, hogy ülve még aludhatsz is, érted? Az a lényeg,
2: nagyon kényelmetlen különben. Hát figyelj, ha nagyon szeretnéd magad tesztelni, akkor fölülsz egy távolsági buszra mondjuk, befizetsz egy, hát nem tudom, görögország, olaszországi utat, ott éjszaka megy a busz, na ott ülhetsz eleget. Tuti biztos, hogy...
1: De nem, itt pont az lenne a cél, hogy neked ülnöd kell akár otthon, nem az a lényeg, hogy buszon kell ülni, csak hogy üljél, nem állhatok föl.
2: Ja, hogy
1: otthon. Igen, itt ülök és kész, és nem állhatok fel, ez a szabály. Csináltok bármi, csak felállni nem állhatok.
2: De hát nekem akkor a rekordom 2 óra, utána föl kell álljak.
1: Nekem azt hiszem, hogy 4 vagy 5 óra rekordom, de akkor nagyon elgémberedek. Tehát annak kell, hogy én bírok ülni, a párom szerint nagyon bírok ülni. Ő nem bír, ő neki 3/4 óra után fel kell állni. Tehát, hogy ő nagyon nehezen bír ülni. Mondjuk ő alapvetően álló munkát végez mindig, és neki fura a sok ülés. Tehát ő biztos ezt nem vállalná be. Én viszont igen, csak az a kérdés, hogy ezt nyilván, hogy egészségügyileg is felügyelni kell, és azért itthon, mert a lábadat föl kell rakni, tehát a trombózis veszélyek nem okozhat. Buszon simán kaphatsz trombózis, vagy egy repülőn is, hogyha
2: nagyon-nagyon sokáig egy helybe ülsz. Akkor nem biztos,
1: hát igen, de pont azért szokták ezeket a lábtartókat használni, hogy az emberek föltegyék a lábukat, hogyha viszintben van, akkor ugye nem tud trombózis.
2: Úgy áramlik a vér, igen.
1: Akkor könnyebben áramlik a vér, és...
2: Szerintem 1-1.5 órát azért én kibírnék, de többet nem, tehát szörnyű, nem, én se szeretek egy helybe ülni, és megőrülnék tőle.
1: Viszont mai műsorunk végez, értünk, ennyi fért a mai lépés délutánba. Én köszönöm szépen Karinának és Sanyinak, hogy itt voltatok velem, és a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Velem a Lépés Magyar Top 20-ban holnap találkozhatok, és még éppen 1 percig szavazhattok, vagy már addig sem, még van egy szűk percetek, lépésradio.hu/magyar-top-20 kedvencetekre, és délután 4-ig fogadom a szavazatokat, ami mindjárt le is fog zárulni, úgyhogy, sőt, ebben a pillanatban le is zárult, és akkor hallgassatok minket az elkövetkezendő napokban is, hisz jobbnájabb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Lépés délutánnal hétfő jelentkezünk, holnap és holnap után pedig nem lesz lépés délelőtt, viszont jobbnál jobb zenék és műsorok, igen, úgyhogy maradjatok a Lépés Rádióban, és hallgassatok minket, velem pedig holnap este 6-tól találkozhattok. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat, megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyező anyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 000 tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik poszméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzánai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lett magasabb a vízszint, és addig már a fenék küszöb építésével is haladnak majd a szakemberek. Így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Lángi Gépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit Szigeti Tenisztadion, a Soroksári Gyáli Ipari Fejlesztés és a Pázmány Kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali 1:30-ig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszíne hagyott sátrakat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
3: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lett magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek. Így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Lángi Gépgyár, a Klubaliga Tihany, Sukoró, a Margit szigeti tenisztadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifaáfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifaáfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszíne hagyott sátrakat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépésre.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Kávés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat, megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon 1 órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik poszméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzenai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: csak eladod. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: A múlt

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Hozzá még egy nyelv.
1: Horror.
2: Mi? Még egy rundot, jó?
3: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?

0: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket! A mai egyórás műsorunkkal két olyan legendás magyar együttes előtt tisztelgünk, amelyekül egészen másképp néznek ki a hazai könnyű zene története. Két zenekar, két különleges hangzásvilág, rengeteg emlék és egy közös történet. Omega és Lokomotív GT. Az Omega története a 60-as évek elején kezdődött, és az együttes hamar a magyar beat és rock zene egyik meghatározó formációjává vált. A kezdeti beat korszakot követően a zenekar egyre modernebb, keményebb hangzás felé indult, a 70-es években pedig a hard rock és a space rock egyik legfontosabb hazai képviselője lett. Az Omega nem csak Magyarországon, hanem Európában és távolabb is komoly sikereket ért el. Többek között Nyugat-Európában és Japánban is koncertezett. Petroleum lámpa, 10 000 lépés, régi csibészek, ballada a fegyverkovács fiáról, gyöngyhajú lány. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ahol a két zenekar története összekapcsolódik. 67-ben egy fiatal billentyűs és zeneszerző Presser Gábor csatlakozott az Omegához. Néhány év alatt az együttes egyik legfontosabb szerzőévé vált, és számos klasszikus Omega dal fűződik a nevéhez. 71-ben azonban Presser Gábor és Laux József új zenei utat választottak. Friendrice Károllyal és Barta Tamással együtt megalapították a Lokomotív GT-t, az első magyar szupergrupot. A zenekar későbbi legendás felállásában Presser Gábor, Somló Tamás, Karácsony János és Solti János olyan örökzöldeket hozott létre, mint a Neked írom a dalt, a Szólj rám, ha hangosan énekelek, a Mindenki másképp csinálja, a Nem adom fel, a Zenevonat vagy az Ugye, mi jó barátok vagyunk. Az LGT ráadásul külföldön is fellépett, Angliában és az Egyesült Államokban is készített lemezt, miközben itthon egy teljesen sajátos zenei világot teremtett. Az Omega és az LGT más utat választott. Az egyik az elektronikus, monumentális, sokszor kozmikus rock felé indult, a másik a dalok, a kísérletezés, a progresszív rock és az emberi történetek világát járta. Mégis ugyanabból a korszakból, ugyanabból a zenei közegből nőttek ki. És mindketten maradandót alkottak. Ma pedig már nem egyszerűen zenekarokról beszélünk, hanem egy korszakról. Egy korszakról, amelyben egy új magyar zenei nyelv született, amelyben a lemezeket rongyosra hallgatták, a koncert pedig generációk számára jelentettek életre szóló élményt. A mai Fine Selection egy órájában ezért most visszatekintünk. Felidézzük az Omega és a Lokomotív GT legszebb, legismertebb és legfontosabb felvételeit. Két zenekar, két életmű. Egy közös zenei korszak. Tartsanak velem a következő egy órában, és utazunk vissza egy kicsit abba az időbe, amikor még 10 000 lépésre volt az éjszakai országút, zakatolt a zenevonat, és a gyöngyhajulány messzire vitte a magyar rock hírét.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
1: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
2: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
1: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
2: Én egészen nem más. Értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc?
1: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
2: verzió. Értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
1: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
3: De azért, mert living room.
1: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, Isten. Ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a live.
3: Ezeket is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
1: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. És csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
2: Okos Tóni.
1: Oké. Na, szia, akkor Tóni, mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
2: Jó, igen.
1: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
2: Én mosolyogtam.
1: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecské? Mint az ördög, feleli a másik. Ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
2: Ez jó.
1: Igen, értettétek, biztos?
2: Persze. Jól néznénk, nem?
3: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
1: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
2: Mondja.
1: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
2: Ja.
1: Hát ez durva volt. Durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65% túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
2: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
1: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is, Amazing Grace.

0: Az Amazing Grace az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megbánod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitte el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: Nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádió hallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen még teológiai eszmélet futatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok,
1: De nem hallgatom.
2: Ez majd a minden tudás egyetemen.
1: Nem akarok ebbe belemenni. Tehát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes Szent Háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: Közben a műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszoltam.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyre rakni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött veled az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, már pedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emigrendnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Chris Tomlinnak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk, imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek. Ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: tudjátok, mi ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusz.
1: De igen. Tehát, hogy
0: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már bármennyi, kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a mindennapokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.